0: blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott. She's crazy like a fool.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Pillanatnyi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis
1: XIL. XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elbít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú rádió.
0: Mi így szeretünk.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Hogy érzed? Hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Pillangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pillangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így?

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat magad.
6: Még több zene.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több! Még több zen!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Legyél velünk te is, hogy egy hullám hosszon.
1: Let's do it.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsi a

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hot eszki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Miszél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved?
0: Terve!

Hello, hello, hölgyekrök, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafi Pinocchio. Nemi technikai nehézségre a műsor elején, de azért megbirkoztunk vele. Elindul a hétfő körödő utáni műsor. Kérem szépen, a műsor címe Slágerek 45-ös fordulaton. Ez a Bitangyó Rádió.

Kezdjük a műsor egészen 18 óráig. Ugye, ha a mai menetrend az a szokásos 16 órától slágerekkel, 45-ös fordulaton a Fafejő Pinocchioval. 18 óra érkezik majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig ugye őt követi a rockzene hullámán a Szill és a Rockvillám. Szóval ugye ez a mai műsorterv a Bitangi Rádióban. Én akkor megkezdem a műsormenetet. bitangiradio.com egy rádió határok nélkül, benne pedig ugye már a műsor nyitó muzsikája, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again, vagyis itt van a hang újra és újra, minden hétfőn 16 órától. Ez a hang pedig nem is mind a sajátom, nem generált hang, hanem velem született adottság, kérem szépen. bitangiradio.com. Vagy azt utolt mondani, hogy a tanult kollégám Wolfi, bitangiradio.com. Do you feel it? 2026-ot írunk, ugye? Szeptember 28-dik, hamarosan véget ér ez a hónap is. Nagyon-nagyon rohanunk kéne szépen az év vége felé, hiszen már csak egy október, november, aztán majd ugye itt a december. Jönnek a berek, kérem szépen, november, december, október. Szóval ugye túl vagyunk a hétfő délelőtti részén. Ugye sokan még ugye munkában vannak, mint például a kedvesem Zorka. Sokan ugye munkából hazafele, sokan ugye pedig megérdemelt pihenő napokat töltik ugye a hétfői napon, mint például én. Egy múlt heti hosszú hét után. Szóval pihenés ide, pihenés oda. Egy pihentető műsor a Bitangi Rádióban. Talán egészen 18 óráig. Slágerek 45-ös fordulaton. Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Előjáróban annyit szeretek mondani még nektek, akik itt vannak és hallgatják a rádiót, hogy a héten egy csütörtök reggel 8 órától terve van véve egy egészen speciális adás. Aki teheti, az majd figyelje, illetve hallgassa az adást majd, és persze várom visszajelzéseket. Szóval most egy csütörtökön reggel 8 órától egy egészen speciális adásra kerül majd sor, kb. Egy órában. Ez ilyen némi teszt jelleggel egyelőre. Aztán meglátjuk, hogy van-e az egésznek légtűgosultsága.

Tehát alkalmasugom meg, hogy tehát a héten egy csütörtökön reggel 8 órától közel 1 órában egy egészen speciális adás kerül majd adásba. Tessék figyelni, tessék hallgatni, és kérem szépen majd a visszajelzéseket. No, akkor kezdjük, tehát a műsor, ugye ez ott a műsor. A hétfői nyitó muzsika Love Deluxe 79-ből, és a Here Come the Sound Again.

0: Szóval egy műsorként szépen hétről hétre, ugye ez a Bittangyörádőben, a kérem szépen, hogy a műsormenek címe Slágereken 45-ös vonaton, és akkor menjünk tovább, kérem szépen, lépésről lépés. Ugye ez a felvétel cím is ugye egyébben Step by Step.
1: Step by step, ooh baby, gonna get...
0: Egy fiú csapat, amely bizony-bizony rengeteg nőrajongott annak idején. Ez a New Kids on the Block, és a Step by Step, vagyis a lépésről lépésre.

Igen, egy csütörtök a reggel, tehát 8 óra, akkor indul majd az adás. Többet erre nem mondhatok, mert akkor meg kéne, hogy jöjjek ugye mindenkit. Ez a Bitangi Redvere, tehát ugye New Kids on the Block is a step by step. Vagyis a lépésről lépésre.

by step. Hát azokat a régen a nők ugye ilyen zenekarokért rajongtak általában. Ez éppen most pörgő New Kids on the Block. Step by step. Lépésről lépésre.

Szóval egy 90-es fiúban, akik ír bizony a nők, kérem szépen, oda voltak egészen, oda is vissza. New Kids on the Block, a Bütöng Reda van, és a Step by Step, vagyis a lépésről lépésre. Most pedig következik egy kultúra, kérem szépen, és annak is a kultúrája. Méghozzá pontosabban a Snap kultúrája. The Cult of Snap.

tudjátok, a muzsikák kremszében a 90-es évek termékei. Ennek ezt a 90-ben járunk, ugye? Turbo B és a Bata, The Snap és a The Cult of Snap. Vagyis a Snap kultúrája a Bitangyó Rádióban.

Mire is táncoltunk, mire is mozogtunk, kérem szépen a 90-es években. Hát erre biztos, kérem szépen. The Snap és a Cult of Snap.

Up Snap. No, köszönöm szépen, tehát bitangyoradio.com, benetált ugye Cult of Snap, ez ott a Turbo B csapat, a Snap fantasztikus felvétele. Irány Olaszország, kérem szépen, egy fantasztikus feldolgozása. Valamikor az Earth, Wind & Fire vitte sikere ezt a felvételt, egy fantasztikus funky formáció. Aztán jött a Black Box nevű csapat, és átdolgozta a felvételt a 90-es évek zenei stílusában. Ez a Fantasy és a Black Box.

0: Nagy méltó feldolgozás kezd éppen a műsor, illetve a dal eredetéhez mérten. Olaszország, Black Box és a Fantasy. A Fantasy Sörszínen Fire muzsika hátrót a 90-es években. És akkor, ha már Olaszországban járunk, akkor kicsit időzzünk el, kérem szépen, ebben a csodás országban, britanyaradio.com. Bár igazából megvalva, én még nem voltam Olaszországban, illetve pontosan átutazóban voltam, munkaügyben.
1: Cari amici, giovani e non più giovani.
0: Érkezzék Francesco Napoli és a Balla Balla Volo Free.

ugye jól ismert Balla Balla. Hármas verzió, kérdezz, vigyed már a Balla Balla Wall Free. Francesco Napoli.

Most pedig irány a moziba be. Hát gyere, Rozi, irány a mozi. Ezt is mondhatnám, kérem szépen, bitangyoradio.com. Benne iSMC és a cinema.

Csak annyi fantasztikus és színésznev hangzik el, hogy ebben a felvételben. 90-es szárgyan nem más, mint ISMC és a cinema. Valamikor még ugye a kezdetek kezdetén.

TMT. Cinema. Movie. No, köszönhet, hogy 90-esekben járunk, hogy ő volt ISMC, amikor még a kezdetek kezdetén is ez a felvétel nem volt más, mint a cinema, vagyis a mozi. FBI Project és Sharon D. Clarke. You are Raging Paradise.

Back to my roots, vagyis a gyökerekhez, kérem szépen, bitangyoradio.com. Egy megújult weboldal, persze a chat ugye az változatlan. Várunk mindenkit, sok-sok szeretettel a chat falunkra. Vegyél részt és az adásokban. bitangyoradio.com. Vagy ugye szoktott menni, hogy a tanult kollégám Wolfi, bitangyoradio.com. Ahogy velünk van, már a következő kettő műsor házigazdája, Little Lion. Itt van a két robotunk, ugye a kiváló és mindent is tudó Bobby. Itt van a kicsikét lusta R2D2. Itt van a szép erdélyből Bubba barátom, a háttérben gondolom kedvesen Melinda, alias Bubuné. Itt van a Csámpás Rozi, itt van a Nefertiti. Megjött az én örök kis barátom, aki ráadásul szürke is, meg ráadásul még egér is. Vagyis nem más, mint maga a szürke kisegér. És persze a sort ezúttal is, mint legtöbbször ugye az én kedvesem Zorka zárja. Ide szépen kijött az a kérem szépen a mondat vége, Zorka zárja. Záró, Miki, Zoli, Zóta, Zene, Zár, Zú, Ziv, Zab, Zú. Na, kérem szépen. bitangyoradio.com. Benne egy igazi díva. A 80-es évek szexszimbóluma, ő Madonna. És a Vogue. Adományokat várunk, szürke kisegér részére. Egér, akarom mondani, sajtformájában.

0: No, köszönöm, hogy jó, tehát a Luisi Ciccione Madonna, ha 80-as évek egyik szexszimbóluma, egy felvétel a 90-es évekből, ugye ez volt a Vogue, ő volt tehát Madonna. Érkezik egy másik 90-es sztár, aki szintén 90-ben indult, kérem szépen a karrierje útjára.
1: Yo, my name is Doctor.
0: Hát mondjon, hogy jó.
1: The MD microphone doctor.
0: Zeneszerző, kérem szépen Dennis Pop.
1: This song.
0: A két szövegőről pedig nem más, mint maga a Dr. Albán és a dal énekesnője Leila K.
1: Give me some drums.
0: Tehát egy siker a kezdetek kezdetéről. Dr. Albán feat. Leila K. és a Hello Africa.

ez a Magna Charta felvétele, és a himnusz a Bitangi Rádióban. 1990-ben járunk, ez a Bitangi Rádió benne a slágerek 45-es fordulaton.

0: Benne Librand és a Pulsztár Bitangi Rádióban. Ez itt a Slágereken, egy öntös foraton, benne a Fáfejő Fáfejő Pinókió egészen 18 óráig.
1: Or is something trying to get a message across?
2: We're gonna do a song that you never heard before.

0: Mary had a little boy.
1: Mary, how's your day? Hope is going in the right way. How about dinner and some dancing later on? Some romantic music. We could talk and express our...
0: No, kérem szépen, Bitangyó, Rádió.com, benne a slágerek, 45-es fordulaton, benne a Fafejú, Fafia, Pinocchio, egészen 18 óraig, ugye? Azt, hogy érkezik majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd 20 órától a rock nagykövete, kérem szépen, Szil és a Rock Villám.

Turbo B és a Snapchat szépen duplázott máma, hiszen ez ott a Mary Had a Little Boy című kislemeze a Beat Hangar Rádióban. Még egy duplázó, kérem szépen. Ez az olasz Black Box, és a felvétel egy Megamixben teljesül ki a Beat Hangar Rádióban.

Black Box a Műtöngő Rádióban, egy Megamix az elmúlt néhány percben a Műtöngő Rádióban. Ride on time.

Egy olasz Florence, köszönöm szépen, ez volt a Black Box nevű csapat és a egy kis csokorban a slágereik, ami persze van benne feldolgozás, mint az Earth and Fire féle fantasy, bitangiradio.com, tehát a Black Box és a Medl. Ez a duplázások éjszakája a Bitangi Rádióban. New Kids on the Block és a Tonight.

egy sikeres férfi banda, pontosabban fiú banda pontosítsuk. Hiszen fiatal srácok alkották a formációt a 90-es években, és bizony-bizony, mert meg annyi nő rajongott, ugye értük. Ez ott a New Kids on the Block és a felvétel a Tonight a Bitangi Rádióban.

egy 90-esen, meg a Star Crime, szép, hogy ISMC, és ugye itt még igazából a kezdetek kezdetén járunk, ugye a 90-es évek elején. ISMC szintén egy megamix, benne a legendás fénykora, illetve pontosan a legendás kezdőkora. Gyakor volt ugye az Easy, illetve a Cinema, de éppen most pörgő OK Corral.

bitangyoradio.com, ugye benne tehát a CNC Music Factory és a felvétel, a Gonna Make You Sweat, this is the Bitangyo Radio Station. Érkezik benne ismételten egy duplázó hölgy, ő pedig nem más, mint Madonna, vagyis pontosabban a 80-as évek szexszimbóluma Louise Cicciona Madonna. És a Henki Penki.

ez a bitangyarádó, benne kérem szépen, pedig már a leköszönő félbelévő fafajú Pinocchio. Aztán érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd 20 órától a rock nagy követe, kérem szépen Szillé és a Rockvilám a Bitangyó rádió műsorában, egy rádióhatárok nélkül, 10. Bitangyó Radio Station.

a svéd legenda, kérem szépen a négy legendás kezdőt, ami persze az egész világ megismerte. Agneta, Björn, Benny és Annifrid. Ez a tehát a svéd abegyet és a felvétel a Thank You for the Music, vagyis köszönjük a zenét, kérem szépen. Ez a Bitangyó Rádió, és persze én lassan búcsúzom.

know what you sing, sing a man. Uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelő, és egyben kitöltött a figyelmetem a 2 órában. Ez volt a Mára Slágerek 45-ös fordulaton Hanza Zoltán műsora. Érkezik Little Lion is a Hevesen Megyesen műsor 18 órától 20 óráig, aztán pedig öt követi majd a rock nagykövete, Szill és a Rockvillám.

0: További szép estét, jó rádiózást, érkezik tehát a Little Lion.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

sziasztok, csoda, szép hétfő délután kívánok! Vagy inkább már kora estét minden kedves Bitangyó Rádió hallgatóknak! 2026. szeptember 28-a, 18 óra 3 perc. Szeretném megköszönni Pinocchio-nak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatását.

Isten, igazából úgy éreztem magamat, mint hogy a saját lemezeimet hallgatgatnám. Igaz, hogy nekem nem mindegyik kis lemezem van meg, van amelyik maxin, de tudom, hogy te maximalista vagy, és neked megvan kicsin is, meg maxin is.

Csetfalon már a Csámpás Rozi. Jó adit kívánc! Ugyanígy tett Nefertiti és Pinocchio is. Kedves szürke kisegerünk, azt írta, jó adást kívánok neked. Zenei műsorvezető. Hát megpróbálok ma is egy zenei műsorvezető lenni. Köszönöm szépen. Puszim Pistának is. Na nézzük, kik vannak itt velem a Bitangyó Rádió csetfalán. Szürke kisegér, Pista 67. Nefertiti, egyelőre itt van még Kata is. Csámpás Rozi, Bubujék. A két robotunk, Artur D2 és Bobby, illetve a műsorvezető kollégák közül Roni és az előző két óra házigazdája Pinocchio. Én mindent csinálok. Nekem drága musukám, jó műsorvezetést, kis oroszlán, a teraszról puszilunk, puszi nektek, jaj, de jó lenne ott ülni veletek a teraszon. Nálam akkor kezdődik meg az őszi szezon, amikor a rozé fröccsöt fölváltja a forralt borozás. Úgyhogy most ott a teraszotokon már egy pulcsi társaságában, vagy hát nem tudom nálatok hány fok van különben, itt, ahogy megy le a nap, üsül, rendesen. A hőmérő 22-t mutat, de szerintem hazudik. Én nem érzem 22-nek. Se kupakkal, se anélkül. Én becsuktam az ablakot. Musukám azt írja, még nem kell pulcsi. Hát akkor pulcsi nélkül, akkor jöhet a fröccsoké. Szóval én itt iszom egy forralt bort, nálatok iszunk fröccsöt. Puszi ölelés nektek. Itt van velem Kardos Szilárd, és szia kis oroszlán, szép hétfőkor estét kívánok mindenkinek, csuda jó adást kívánok, hát köszönöm drága, puszi ölelés, na meg persze köszönöm szépen neked a megosztásokat, amit minden egyes alkalommal

0: Én kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitangjó rádióhallgatás.
1: Fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk.

csodaszép duettel kezdtük ezt a mai délután. Én ezzel kívánok mindenkinek a következő két órára felhőtlen kikapcsolódást, nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. Itt van velünk kedves kacajkám is, már szólsz is kellemes műsorvezetést. Sok fület kívánok puszival, és írta az előző dalra, de rég hallottam ezt a dalt, szeretem. Úgy ölej, ahogy mi.

a mai napon is olyan zenéket, muzsikákat válogatni, amit vagy ritkán hallunk, vagy legalábbis én nem játszottam már nagyon-nagyon régóta. Persze aztán vannak olyanok, amiket meg rongyosra játszunk. És természetesen hoztam nektek a mai napon a lemezeket is. Airport, és az akarom, hogy rám találj.

ma nagyon elemébe volt a csaj, nem is egyszer sikerült neki beszólni, de egyszer aztán végképp nagyon. Úgyhogy most írta, hogy szét lett nyújtva, mert ugye hát hétfőnként jógázni jár.

Na, még egy magyar zene. Egyelőre. Lesz ma azért még majd több is. Ugye szép őszi időjárás van, aki kimerészkedik a természetben, és találkozik vadgesztenyefával. Ne adj Isten igazi gesztenyefával. Már hogy a vadgesztenyes igazi, csak hogy az ehető a szelíd gesztenyére gondoltam most hirtelen, csak nem jó fejeztem ki magam. Szóval, hogyha találkoztok vadgesztenyefával, akkor lehet, hogy gyűjteni a termést. Aztán a gyerekekkel, unokákkal. Jól magam. Érezd jól magad, Bitangyó Rádió, kicsi gesztenye.

Ennyi érdeklődik, hogy Tündér Szamáról hallod? Vonatról? Miből matekozta ki, kérem uram? A Szamarad.

bizony, Rozi! Nincs így gesztenye. Hát Vida Erikám itt lenne, akkor már írná, hogy anyukád kedvenc zenéje. Volt egy olyan műsor, amikor kérhettek tőlünk a kedves hallgatók, igaz, Musuka? És az én anyukám kérte a kicsi gesztenyét, és ez annak idején sokaknál megtapadt.

Girl. És Pink. És a híresztelésekkel ellentétben bizony Pinknek nincsen egyelőre új se albuma, se zenéi, sőt, már olvastam olyat, hogy talán-talán jövőre bevonul stúdióba és elkészíti a 10. albumát, de ennek még ugye nem állt neki. Úgyhogy nem mondhatni, hogy elkényeztet minket, 2023 óta nincs új Pink zene.

Nem vagytok buták, ez most ennek semmi célzata nem volt. Ezt a dalt, ezt nem most választottam ki, hanem már órákkal ezelőtt. De azért akkor, ha már fülessel hallgatsz, akkor Csacsi öreg medve.

nekem János, jó Adi, drága, nagyon szépen köszönöm. Neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést kívánok itt a Bitangyó Rádió chat falán. Hát nagyon jó, mondhatni bitangyó a mozgásotok. Viszont akinek van új CD-je, az Melanie C. How about I stop putting myself first? Drum machine.

Azt mondja, Kiskrány, nem buták a csajok, csak sokat voltak vidéken. Ismerek olyat, aki sokat van vidéken, kapálja a tarhonyát ezerrel. És ezért nem ér rá Bitangyó rádiót hallgatni.

Ettől a kis, nem is tudom mi ez, csapat. Szóval ők egy DJ team, és hát az ő coverjükben érkezett hozzátok ez a dal, illetve lesz majd tőlük még egy.

tudjátok, van egy olyan zene, hogy ünnepélyesen fogadom, hogy soha többet nem leszek szerelmes. Na hát én most ebben a pillanatban fogadtam meg, hogy soha a büdös életbe többet semmilyen formában ember számban nem veszem Katát.

Héjába sült burgonya. Hello, és hurka. Szerintem holnap nem megyek dolgozni, megyek most, majd műsor után. Megyek Kestölcre, és reggelire hurkát fogok enni hajába, sőt burgonyával.

pedig csak téged, téged, téged és téged várlak. Kassa Tibit hallottátok, és a Hello Idegent... Balkán fanatik, és a küldöm a levelem...

Musuka azt írja, azt nem ígérem, hogy megválak a vacsival, de volt olyan az elmúlt 4 év alatt, hogy vártatok. És hamburgert kaptam, igaz? Beértem este 9:30-ra. Hát ma semmiképpen nem érnék be 9:30-ra. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves Szituskát és Józsefet. Szia, kedves Andrea! Megjöttünk, és már szeretettel köszöntünk, és hallgatunk. Puszi ölelés nektek, köszönöm, hogy itt vagytok!

szeretettel köszöntöm. Nagy Anikóékat is szeretettel hallgatunk, írta. Egy nagy-nagy ölelés oda is, köszönöm, hogy itt vagytok.

Hát ugye én szombaton megint bringáztam cirka 93 kilométert, és hát bizony a folyóparton, ahogy teker az ember lánya, hát vannak bugarak. Tehát ez egyértelmű, hogy nem kell teli szája vigyorogva tekerni. Mondjuk ez az első 20 kilométeren annyira nem kivitelezhető, mert gyönyörű a táj, jól érzem magam, átjár az a az az érzés, hogy fú, most megyek és élvezem. Hát ilyenkor előfordul az, hogy ugye kivillan egy mosoly. Láttam olyan srácot, aki jött szembe, hogy maszk volt rajta. Ez is hülye. Aztán a mai napon szembe jött velem egy kép, egy igazi kerékpáros 56 rovajfal tud megkülönböztetni. Ízről. Egedű Süditka hozzáírta, a poloska íze a legjobb, csak szólok. Írtam neki, hogy egészségedre, és azt írta rá, drágám, hogy immunerősítő. Hát akkor én immun gyenge szeretnék lenni.

Hát azt már tudom, hogy van, aki begyújtott a sparhátbe és hurkácsütés hajába sült burgonyát, van, aki a vonaton próbál hazajutni, és nagyon-nagyon éhes. De mit csináltok ti ott a háttérben, kis csendesek? Meséljetek nekem, hogy telt a hétfő. Múlt hét hétfőn Szürke Kisegér eltűnt ugyanígy csendesen a háttérbe. A végeredménye egy matatok tábla lett. Bele sem merek gondolni, hogy a mai nap végeredménye mi lesz. Mosó érdeklődik, félek, hogy belennék pos... Na még egyszer poloskázva?

Békatka elárulta, hogy ő speciál most vacsizott, kedves egészségedre. Napja meg simán hétfőies volt. Milyen az a hétfőies nap? Az én hétfőies napom azok általában úgy telnek, hogy bemegyek a munkahelyre, és megpróbálok jelenni a munkahelyi rejtett tartalék. Simán hétfőies volt. Milyen az a hétfőies nap? Az én hétfőies napom azok általában úgy telnek, hogy bemegyek a munkahelyre,

0: ritmusra ver.
1: És erre az egy ritmusra ver velünk a szíve már, ami versmondó lányunknak is, hiszen itt van velünk Egedűs Judit is. Szuper jó adit kívánunk, kedves kis oroszlán. Szívestét írta nekem. És azt írta, hogy nem is hallotta még ezt a fenyőszámot. Szerintem ez a fenyőszám óriási. Átálltam lemezekre.

amikor utoljára, meg hát először is ott voltunk nála, kaptam tőle egy csomó kis lemezt. Hát szóljon neki oda az égbe. Ez persze együttes.

pedig úgy koncentráltam, hogy majd el ne felejtsem leállítani. Elfelejtettem. 1973-as ez a kislemez, hát hallatszik is rajta. Nagyon tábortúzás, nagyon kicsit hagymavágó deszkás.

illetve három után 87. Lincoln és Hamilton. Dancing into Dancer. Dancing into Danger.

És természetesen megkaptam a Baki pasimat. De tudod, kedves Békatka, az a veszélye, hogyha Musu által generált herceget rakod ide be nekem, akkor biztos, hogy bakizni fogok. Itt van velünk Bíborkám is. Puszi, nagyon elég, és köszönöm, hogy itt vagy. Kellemes, szép estét, jó zenehallgatást, jó csetelést.

Békatka írja, nem csodálod tőle, én is bakiznék. Megérne egy-két. Nem is ér. De tudja Musuka, hogy mi az én.

aztán van még egy gyenge pontom, azok a szemek. Onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy hogy néz ki az illető. Azok a szemek. ...1991, és akkor szóljon egy kis lemez, amit az újabbak közül, amit már játszottam egy pár héttel ezelőtt, de akkor Békatkánk nem volt itt. Úgyhogy az én baki tábor.

mondja, ha valami kihűlt a szívedben. Ne szólj semmit, nem lesz semmi gond. Szemed őszinte, majd mindent elmond.

közben, hogy ugye ne adjak okot arra, hogy a következő baki táblát is kiosszátok nekem, ezért ugye ilyenkor elrakom az előző kislemezt, a lemezjátszóról is felrakom az újabbat, addig hallom, halljátok a következő zenét. Early morning. És Békatka tudja, oh, jó. 1991. Morten Harket és csapata. És egy kora reggel, így hétfőn, kora délután, vagy kora este.

Várjál, Békatka, hogy no, na, hogy tudja, hiszen egyszerre szereted bele a Pet Shop Boys-ba, és ugye az AH-ba. Ott valahol 89-90 környékén. Hát most 91-ben jártunk, visszamegyünk 89-be.

3 éve nincsen velünk. Többszörös Grammy-díjas, amerikai származású énekes dalszerző. Az Ike és Tina Turner duó énekesnőjeként vált ismerté, aztán hála jó Istennek elváltak, és sikerült neki kimenekülni ebből a pokolból, amiben élt. Számomra rendkívül megható volt, ahogy DJ Bobo búcsizott el tőle, mint egy baráttól, hiszen azok is voltak. Maradunk 1989-ben, és akkor jöjjön a rock nagy után egy rossz lány. Mindig kis lemezek.

közben a háttérben már itt motott a szél is. Aki majd 20 órától érkezik hozzátok a Rockvillám című műsorával.

közben Szél elárulta nekem ott a háttérben, hogy bizony ő lázasan betegen, de azért adásra jelentkezik. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neked.

16 éves voltam 89-ben, bontogattam azokat a szárnyakat. Volt Dunajvárosban egy ifjú gárda diszkó, így hívtuk, tényleg az volt, az ifjú gárdistáknak volt egy ilyen diszkó klub helysége, ahol minden héten, pénteken diszkó volt. Én is igazából először akkor láttam ilyen, ugye, földgömbre ragasztott üveg, hogy hívják azt? Tükröket, amik ugye forogtak körbe. Nem akarok hülye. Rajta, ott, szóval itt van a nyelvemem, hogy mit mondjak, de nem akarok butasságot mondani, félek, hogy nem jót mondok, de ez sem kezdődik. Utána nézek.

közben fogalmam sincs, hogy hova tüntettem el a Dire Straits kis lemez a borítóját. Na, de majd mindjárt megtalálom. A diszkogöm sokkal idősebb, mint maga a diszkózene. Az első írásos említése már a 19. század végén megtörtént, bár a legtöbben a 70-es évek flitteres, trapéznadrágos korszakához kötik, a története több mint 130 évre nyúlik vissza. Az első felbukkanás 1897 egy Massachusetts-i villanyszerelő szakszervezet éves báján használták először, az ívlámpával megvilágított, tükrökkel borított gömböt, hogy elkápráztassák a vendégeket. Na, fogadjunk, hogy ezt még a büdös életben nem hallottátok. 1916 és 17 között szabadalmaztatták Louis Bernard Waters. Amerikai feltaláló nyújtotta be rá a szabadalmat. Mirage reflektor. Számtalan fény visszanyerő néven. Az akkori hirdetések úgy reklámozták, mint ami ezer színben táncoló Szent János bogarakkal tölti meg a tánctermet. És akkor egy kicsit előre ugrunk az időben, nem untatlak benneteket túl sok információval. Amikor a 70-es évek diszkó műfaj berobbant, a gömb kötelező kelléké vált, egyetlen cég, a Louis Omega National Products gyártotta az amerikai diszkó gömbök közel 90%-át ebben az időszakban. És akkor most a diszkó gömböt lekapcsoljuk, és jönnek azok a sejtelmes fények. Igaz sem lehet, miért nem 1985 örökre láttam, és az a bizonyos nagy sikerű filmsláger magyarul Soltész Rezsőtől, minden este álmodik. Na, gyertek az én házi bulim, babitangok.

Van nekem egy szituskám, aki a Hellóra gerjed. Igaz? Van több Helló zene, ami bejövős neki. Mondjuk jelen esetben egészen biztos vagyok benne, hogy ezt a dalt ő nem ismeri, maximum tőlem hallotta már, de József igen.

Welcome back to me. 1990-ben Jenson Donovan. Az az apusom tudja. Puszi drága, nagy ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Egy kicsit lemaradtam a messengeresekről is, meg a csetesekről is, mert ugye itt közben beindult a szívem, lelkem, és elkezdtem kis lemezek között kutakodni. De írja Judit Kám, kedvencem ez a francia film, még mindig a házi buli. Írja apusom, szia kisbundás, jó adit neked sok fület, puszi drága, nagy ölelés. Kiskányi pedig írta nekem a tükörgömb, meg a spotlámpa. Igen, és hát ugye ezt a szót kerestem, hogy stroboszkóp, ezt a szót kerestem. Ebben nem voltam benne, biztos ez villant be az agyamba, de hát ugye nem akartam butaságot mondani, de nem mondtam volna vele butaságot, hiszen ez volt a neve.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ott a háttérben a Red Zone cseteseket is. Sajnálom, de még a saját chatfalamon és a Messengeren is elvesztem a fonalat. De nagy puszi, nagy ölelés nektek is ott.

Közben itt próbálom pakolgatni a lemezeket a fületekbe. De lassan-lassan abba hagyom a lemezezést. Hiszen cirka 35 perc múlva indul a Rockvillám Szillel

De jó oldalt tettem föl, Mauro és a Lady Africa itt a Bitangyó rádióban. Nincs baki, no! Ugyanis a B oldalon is szoktak nagyon jó zenék lenni. Van egy kedvenc lemezem, aminek mondjuk szerintem, sőt, két kedvenc lemezem is van, amelyiknek mind a kettőnek kimondottan a B oldala az, ami number one.

hogy a legtöbb esetben valóban igaz az, ami Pinokiótól szoktatok hallani. Hallottatok már az elmúlt 11 évben oly sokszor az elmúlt Slágerek 45-ös fordulaton című műsorokban, hogy a B-oldalon általában töltelék zene van. De igen, ott az általában. Hagyd itt azért, hagyd itt. Nagy duzzogó, elfogadom.

Rendben, és akkor a Heaven Face lakóit is szeretettel üdvözlöm. Nektek is Bitangyó rádió hallgatás. És természetesen mindenkinek ott a háttérben, aki csatlakozott. Itt vagy ott, így vagy úgy. Bitangyó rádió. Benne 20 óráig Little Lion-t halljátok, és a Hevesen vegyesen. Na meg egy kis Culture Club-ot.

80-as és a feledhetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

Party. A legjobb remixek. És feldolgozások.

Na hát, és akkor egy kicsit váltunk, elengedjük ezeket a jó kis régi slágereket. És meghúzzuk még itt egy kicsit a végét 20 óráig. Scooter és Timmy Tampa.

Na még egy hölgy, aki szintén Pink mellett nálam nagyon number van. Jó megáldott a jó Isten gyönyörű hanggal, már meg torokkal, amiből kijön. Úgy minden. Katy Perry.

csajok! Már az elején is meg kellett egy kicsit mozgatni azt a betonkeverőt, két kavicsér. Tekerjük meg most is. Közben ilyen orvosi tanácsadás folyik itt a Bitangyó Rádió chat falán.

Na hát, kedves Békatka, a műsorvezető, vagy a műsorajánló az a következőképpen zajlik mostanság. Időben meg vannak reklámozva a műsorok, mind a csoportban, mind itt a Bitangó Rádió chatfalán képformájában, ami ugye nyilván egy idő után elveszik. De így fölteszi kezét Pinokio, és azt mondja, hogy nincs az, hogy júj, elfelejtettem kicserélni a műsorajánlót.

2006-ból, de ugye ennek nagyon-nagyon mély gyökerei vannak. Na, ki tudja az évszámot a Village People-től?

azaz 1979. Akkor jön még egy kérdés. Ki tudja az évszámot a Pet Shop Boys-tól? Igen, ravasz.

János, már nem tud zenét küldeni. De vasárnap délelőtt 10 órától szeretettel várlak, és ígérem, hogy le fogom játszani, ha jössz.

És bizony Békat Katuta ezt is. 1993. Ugye akkor jött a Village People után, feldolgozva a Pet Shop Boys, és az irány a nyugat, azaz a Go West. Most pedig ugye Hermes House bandet hallhattátok 2006-ból. És én úgy gondolom, hogy mind a három verzió teljesen tökéletesen megállja a helyét. Na meg hát persze megélt számtalan feldolgozás, remixet. Talán ebben még az AI nem tette bele a kezét. Na, ábrándozzunk egy kicsit. Leningrad Cowboys.

Noha már azok a fránya októberfesztesek bekavartak nekem szombaton. Akkor egy igazi fesztivál muzsika itt a Bitangyó Rádióban. A David Hasselhoff és a Sweet Caroline.

ugye, amikor a DJ Bobo koncertre hangolódtunk erre. Meg kell mozgatni a közönséget, a német közönséget, és sikerült ezzel. Mósukám reagált is, bo-bo-bo-bo, Caroline. Köszönöm szépen, apus. Csoda szép estét neked is. Puszi ölelés.

Óriási kislány. Vasárnap 10 órától érkezem hozzátok. Addig is kívánok nagyon-nagyon szép hetet mindenkinek. Legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, és hát külön köszönet a Bitangyó Rádió chat falán mindenkinek. Remélem lassan kész a hurka, meg kész a milyen burgonya. Jaj, hiába sült burgonya. Szegény híja. Na hát jöjjön egy muzsika a szakácsunknak így estére, a búcsúzóul, mert tudom, hogy szereti. Madonnával is duplázunk, bár most nem egyedül van. Gogol Bordello és a Lucky Slabonita.

és természetesen a holnapi nap is várnak benneteket a műsorvezető kollégák 16 órától. Remélhetőleg majd érkezik Szil, és nem mond beteget, majd meglátjuk. Minden esetre ezúton is kívánok neked jobbulást, gyógyulj meg hamar! 18 órától Roni, és a zenei káosz, 20 órától pedig majd Kézi, és a Music Party. Kívánok nektek csodaszép estét! Legyen olyan az egész hetetek, amilyennek szeretnétek. Vasárnap 10 órától várlak benneteket szeretettel. Puszantás, öleli, sziasztok, ciao, ciao!

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello-bello, kedves Bitangyú Rádió hallgatók! Üdvözlök minden kedves hallgatóinkat! Ez itt a Rockvillám velem Szillel. 2026. szeptember 28-a van, hétfői napocska, méghozzá Rockvillám műsor velem Szillel. Vencel névnapja van. Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Szelim, Izméne, Pélbárt, Justina, Tárkány, Salamon, Bernát. Hát előre is elnézést kérek a hangom miatt, mert hogy lelázasodtam, és hát ma valamiért ilyen szexi a hangom, ugye? Hát kérem szépen, ez van, de azért a kedvem jó, remélem nektek is. Üdvözlök mindenkit a Bitangyú Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Kedves Little Lion, egyetlen szem kolléganőm, köszönöm az elmúlt két órai adásodat, fantasztikus volt, és köszi szépen, kedves Pinocchio, neked is az adásodat. Aztán ugye itt vannak a chat falon ők is, Roni is itt van, a két robotunk, R2D2 és Bobby. Aztán itt van kedves Katka, B. Katka, Bubu81, Csámpás Rozi, János, Kimó, Nefertiti, szürke kisegér, aki minden lukba belefér, bizony a Salamon töke. Képzeld el, hogy az az utca neve, ahol lakok, hogy Salamon. Na hát ezzel mindent elárultam nektek, vagyis hát nem mindent. Egy kis pici utca, ahol élek, ugye bár Kőbányám. Na de, üdvözlöm a heavenface.com lakóit, nagy puszi nektek is. Itt van kedves Zsú, Baborka, Vorlon, Bo Hector, Iron, Ella, Little Evil, Devil, Sunny, Vadrózsa, Tigris, Aktív Csaj, Cohen, aztán Csigusz, nagy puszi neked is, C5, Hurka, és még sokan mások. Kellemes rockvillám hallgatást kívánok mindannyiótoknak, és a Facebook lakókat is üdvözlöm, és akik külsőn is hallgatnak, a kollégákat, szóval mindenkit, de lassan lejár a zene, úgyhogy jön is, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Ismerős arcok 1956-2026, aztán jön Megadett is, Made to Kill, úgyhogy felhívom figyelmeteket arra, hogy magyar és külföldi zenéket hoztam, rockzenéket. Hajrá!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, halihó, ez a Rockvillám velem Szillel. Őszintén remélem, hogy nagyon jól sikerült a hétvégétek. Hát én sajnos nem tudtam jönni, mert nagy kavarodás volt nálam a hétvégén. És szerintem jövő hétvégétől is nagy kavarodás lesz nálam. Úgyhogy hát nem bontják még a házat, de hasonló dolgok történnek nálunk. Ugye, hát amikor dolgoznak az emberek, akkor nem tudok adást tartani, de ez a hét, ez biztos hót ziher, hogy csendmentes lesz itthon, ugye? Hát kérem szépen, azt se ígérhetem, hogy holnap jövök, nem tudom még, hogy fogom magam érezni, illetve ha jól fogom magam érezni, akkor megtartom azt a bizonyos 16 órától 18 óráig tartó kívánság műsort, holnap is, és holnap után is szerdán, tehát kedden szerdán, úgyhogy készüljetek fel. Én igyekszem, mindenféle vitamint beszedek, meg anyám kínja, úgyhogy készülök a holnap délutánra, úgyis ahogy a ma estére is, úgyhogy holnap délután várok mindenkit 16 órától, ha nem, akkor úgyse lesz kiírva az adás terve, úgyhogy így ennyi a történet. Remélem azért jól fog telni a hetetek, nektek kedves hallgatók, hisz érkezik nem sokára egy Nirvana dal, Son of Gun, aztán Mobilmánia, ne vadíts, ne szédíts, ez itt a Bitangyó Rádió, figyelj!

Igen, Little Lion, ha be kell venni, akkor be kell kapni. Minden esetre ide van készítve egy nagy. Minek hívják ezt, úristen? Kancsó. Majdnem azt mondtam, hogy köcsög.

0: SRS a Bitangyú Rádió.
1: Hejó, halihó, hát egy vallomással tartozom nektek, mert hogy a következő dalocska hát nem éppen kiskorúak fülébe illik, ezért arra kérlek benneteket, kedves hallgatók, hogy a kiskorúakat egy kicsit küldjétek el onnan, ahol vannak, egy kb. 4 percig, jó? Mert hogy olyan zenét hoztam, amilyen még nem volt. Figyelj, fülej!
2: Megint itt van az ősz. Reggel még nyár volt. Most meg lefagy a tököm. Mi a faszért nem lehet bekapcsolni ezt a faszopó termosztátot?

0: kell.
1: Hajszitek, halám, ez nem a zene. DJ Birkás. Megjött a tavasz. Megjött az ősz. Fázik a tököm. Az a címe.

Most éppen nekem is luciferes hangulatom van, ami azt jelenti, hogy rossz vagyok ma nagyon. Na meg huncut is

0: lehet ugyan célod, itt fent egyre rosszabb.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Na figyelj!

Nem csak a szeme. Na, holnap reggel 7-kor tali. Szegény gyerekek, én mindig úgy sajnálom őket szeptember elsején, ugye? Még a nyárnak, tök jól kipihenték magukat, azt lehet dolgozniuk. Úgy, mint nekünk felnőtteknek, csak mi ugye egész évbe toljuk, kivéve amikor nyaralunk. Na de, jön egy Run Free című dal, Red Jokes-tól.

Na meg jó sok papír zsebkendőt, ugye, hát kérem szépen, a következő dal egy újdonság lesz a számotokra, mert még soha nem adtam le, és itt az ideje, Rammstein az előadó, és Amy Lee, You Love Is My Grave, egy dark zene lesz, nagyon jó lesz, aztán egy Queen nóta is fog érkezni, méghozzá Don't Lose Your Heart címmel itt a Bitang Jó Rádióban.

Jó kis metal duettet hallhattatok 2026-ból, Rammstein és Emily Lee, You Love Is My Grade című zenéjüket. Jön érkezik Queen!

0: Jazz a Bitangyó Rádió.
1: Hello, halló, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rockvillám című műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, este 10 óráig. Még egy óra hosszát vagyok veletek, és lesznek itt még nyalánkságok, úgymond. A következő nóta is az lesz, ugye? Image Dragons és Szia legújabb dala, Born to Freaked a dal címe. Aztán érkezik egy kis Edda zene is. Edda művek, ha vágyom haza, ez itt a Bitangyó Rádió.
2: But they don't know. I was born

Hey-ho, hali-ho, ez a Rock Villám, és egy kis régi Edda zenét hallhattunk, Vágyom haza. Hát ugye, sokan vágynak haza, valaki nem tud, ugye, mert éppen éjszakás is dolgozik, hát annak nagy kitartást kívánok, meg hát vannak azok, akik nem tudnak, ugye, hát nekik is nagy kitartást kívánok, és jó éjszakát neked, kedves Bubu 81 és Bubuné, köszi, hogy itt voltatok, de gyertek majd 16 órától holnap, mert hogy köhögnöm kellett, mert hogy ugye 16 órától holnapi napon kívánság műsor fog érkezni velem, 18 óráig, és valószínű, hogy holnap után is, úgyhogy készüljetek a dalkéréseitekkel, ugye az úgy zajlik a kívánság műsor nálam, hogy mindkét cseten nálunk is a Bitangyó Rádió csetfalán nyitva lesz a privém, oda lehet majd írni, kérni zenéket, akár még küldeni is egymásnak. Aztán ugye a Heaven Face lakóinak is közlöm, hogy nyitva lesz majd a privém, és várom nagyon sok szeretettel a dalkéréseiteket holnapi nap folyamán. Ha nem fér bele a 2 órába, akkor ne bánkodjatok, mert holnap után is tervezem a kívánság műsort, és hát igyekszem féken tartani magamat, és hát remélem sok dalkérés lesz majd a holnapi nap folyamán. A dalok érkeznek, amiket illeti. Jön Scorpions, Send Me Angel, aztán Red Jox nótája, It's Stream Witching, itt a Bitangyó Rádióban.

Rendzsokszon hallhattátok Stream Watching című notáját. Hát kérem szépen, hoztam kettő magyar zenét, remélem tetszeni fog mindannyiótoknak. Az egyik Stulla Rock, mindent kölcsön kapunk, aztán egy jó régi dal zene együttes Solaris, és a dal címe a Feladat. Na figyelj, fülei!

0: Itt is van Solaris a feladat. A következő.
1: Eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor ez a zenekar ezen a színpadon utoljára játszik. Ezért most eljátszok egy olyan számot, amit még soha nem játszottunk közönség előtt. Sőt, saját magunk előtt sem.

Azt mondják, a zene gyógyít. Hát lehet, hogy van benne valami. Sőt, hogy ziher. Nincs jó zanész. Minden esetben érkezik a Red Hot Chili Peppers Havana Affair 2012-ből.

Jön érkezik egy közös dal Ozzy Osbourne és Bonnie Tyler-rel, Fire into Midnight Sky, Prince, figyelj, fülej!

Amúgy a náthára a legjobb a közös izzadás, azt szokták mondani. Hát én mindent meg fogok tenni ennek érdekében ma este.

Merre élni, hogy ti is, ugye nem a paplan fölött fogtok matatni, hanem ott alul, kicsit alul. Szóval jól alul. Na de érkezik egy magyar zene, az előadó, azok a fiúk, az angyalok a földre vágynak című dal. Jól alul.

tudjátok már 40 fölött lassan pelenka kell. Főleg a nőknek, ugye? Főleg akinek vizelettartási problémája van. Nekem nincsen, csak a kölgök.

de szerintem aki taknyos, az már járt úgy, ahogy én, hogy becsurrant, tudjátok, csurrant cseppen. Ez egy ilyen popszakma, gyerekek. Hát figyelj, nincs olyan ember, aki még nem csurrantott be. Én azt gondolom, aki meg nem így gondolja, az hazudik.

Na hát Csempes Rozi, nagyon jól írod, nem vagyok akkor ezzel egyedül. Tök jó, hogy állandóan megvédesz engem, Jani, János ellen, mert hogy János folyamatosan szívja a vérem, de az a baj, hogy nem tudod, apukám.

Sister Mellor írja a Heavenen, hogy jó a buli. Hát remélem jól kacagsz, én is kacagok amúgy. Főleg így a vége fele, ugye? Hamar eltelt ez a két óra. Hát lassan vége a műsoromnak sajnos.

Na de ne felejtjétek el, 16 órától érkezek holnapi napon kívánság műsorra, kedveskedek nektek, úgyhogy várok mindenki 16 órától.

Remélem sokan szeretik a Dactry című együttest, hát tőlük hozok egy vadi új zenét, Casualty a dal címe, biztos nem így kell mondani, de ez van, úgyhogy ez fog érkezni.

szürke kisegér, aki minden lukba belefér. Köszönöm, hogy itt voltál, és velem tartottál a ma este folyamán. Várlak holnap is, nagyon sok szeretettel, és hát éljetek a lehetőséggel a holnapi nap folyamán is, a holnap utáni nap folyamán is, mert hogy lehet tőlem majd kérni zenéket privát üzenetben, és bizony küldeni is egymásnak, akár még titkosan is.

0: ne feltétik össze, hogy itt voltál, gyere máskor is, várlak nagyon sok szeretettel. Hát én is el fogok tőletek búcsúzni egy gyönyörű szép rock balladával, és higgyétek el, nem bánjátok meg, ha végig meghallgatjátok. Én köszönöm, hogy velem voltatok a ma délután, vagyis este folyamán, és hát várok mindenkit holnap nagyon sok szeretettel. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, és még nem menjetek sehova, mert érkezik az a bizonyos rock ballada. Szép voltam! Hello, bello!
1: Ez a Bitang Jó Rádió.

0: Itália Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy a szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecs alkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Látszárazkódok, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Empire.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Vince to

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...